0: Köszöntöm a rádió hallgatókat július 31-én magyar nyelvű adásunkban. Én Golub Mária vagyok, kellemes időtöltést kívánok. Mondom a tartalmat röviden. Az Építésügyi Minisztérium bemutatta az új lakásbérleti törvényjavaslatot. Tomislav Csórics pénzügyminiszter kijelentette, lassabb árnövekedésre számít. Újabb hőhullám érte el Horvátországot, vörös riasztás van érvényben Riekában és Dubrovnikban. És befejeződött a glogovicai gótikus Szent István templom helyreállítása.
1: Híreink következnek.
0: Az Építésügyi Minisztérium új lakásbérleti törvényjavaslatot, valamint a lakásüggyel és építkezéssel kapcsolatos végrehajtási rendeletek csomagját mutatta be. A dokumentumokat a következő napokban társadalmi egyeztetésre bocsátják. A javaslatok részét képezi egy megfizethető lakhatási program, amely lehetővé teszi a polgárok számára, hogy havi jövedelmük legfeljebb 30%-át kitevő kedvező díjért béreljenek lakást. Az állam garantálja a rendszeres bérletdíj fizetést és a biztonságot azon ingatlanok tulajdonosai számára, amelyek legalább 2 éve üresen állnak. A horvát statisztikai hivatal és az Eurostat közzéteszi a júliusi inflációs ráta első becslését. A tegnapi kormányülést követően Tomislav Csórics pénzügyminiszter kijelentette, hogy az előző hónaphoz képest kissé lassabb növekedésre számít, és kommentálta a bejelentett áremelkedéseket. A bejelentett üzemanyag áremelkedések mindössze 2 hétig tartanak. Már az elmúlt pár napban látható a világpiaci ár esése, tehát a jövő héten már nálunk is érezhető lesz ez a hatás, mondta Csórics. Újabb hőhullám érte el Horvátországot, fokozott vörös riasztás van érvényben Rijeka és Dubrovnik térségében, amely vasárnapra az ország nagy részére kiterjed majd. A Horvát Tűzoltó Szövetség figyelmeztet, hogy a száraz időjárás és a magas hőmérséklet miatt fokozott a tűzveszély, ezért arra kéri a lakosságot, hogy tanúsítson különös óvatosságot. Tudósok keddi tájékoztatása szerint a Franciaországban és Spanyolországban pusztító erdőtüzek az elmúlt napokban emberek millióit tették ki egészségre káros levegőnek. Az erdőtüzek füstje olyan szennyező anyagok keverékét tartalmazza, amelyek még több száz kilométeres távolságban is rontják a levegő minőségét. A szakértők különös aggodalmuknak adtak hangot a PM2,5 jelölésű finom szállópor kibocsátása miatt, amely összefüggésbe hozható a szív- és érrendszeri betegségekkel, a tüdőrákkal, valamint a légzőszervi problémákkal. Befejeződött a glogovicai, a szlavóniai vallási műemlékek között kiemelkedő értékűnek számító és horvátországi védett kulturális értékként nyilvántartott gótikus Szent István templom helyreállítása. A munkálatok lezárását ünnepi szentmisével ünnepelték meg, közölte a Gyakovo eszéki főegyház megye. A munkálatok 1 hónapig tartottak, és mintegy 75 ezer euróba kerültek, a finanszírozás több mint 60 ezer eurós részét a Kulturális Minisztérium biztosította. Az Ausztrál Online Biztonsági Hatóság megállapítása szerint az ausztrál tínédzserek több mint 80%-a még 3 hónappal azután is használta a közösségi médiát, hogy életbe lépett a 16 éven aluliak számára e-platformok használatát tiltó, mérföldkőnek számító rendelkezés, mivel a technológiai vállalatok nem vezettek be hatékony életkor ellenőrzési módszereket. Bár a felhasználói fiókkal rendelkező gyermekek aránya 52-ről 42%-ra csökkent, a többség továbbra is használta a közösségi médiát. A jelentés kiemeli, hogy statisztikailag jelentős mértékben csökkent a fiókok száma a YouTube-on, a Snapchat-en és a TikTok-on. Az egyetemi kutatókból álló nemzetközi tanácsadó csoport által készített jelentés több mint 4000 gyermek és családja körében gyűjtött adatokat hasonlít össze, azokat, amelyeket a tiltás bevezetése előtt, illetve a rendelkezés hatályba lépését követő 3 hónap elteltével rögzítettek.

Ma van a segesvári csata évfordulója, az 1848-49-es szabadságharc utolsó ütközeteinek egyikére. A világosi fegyverletétel előtt két héttel került sor, 1849. július 31-én Erdély belső területén Brassótól 100 kilométerre északnyugatra, Segesvár városa mellett. Az egyik oldalon az egy éve zajló magyar szabadságharcot elfolytani akaró osztrák-orosz szövetség Erdélybe vezényelt orosz hadsereg állt. Alekszandr Nikolajevics Lüder tábornok és Eduard Klamgalas osztrák tábornok vezetésével. Míg velük szemben a Bem József tábornok vezette magyar honvédseregek sorakoztak fel. Az orosz-osztrák haderő 12 ezer katonát számlált, míg velük szemben a magyarok alig 3 ezer fővel vonultak fel, 16 ágyút bevetve. Bem tábornok serege 70%-ban elszánt, de teljesen tapasztalatlan újoncokból állt. Ennek a vegyes seregnek a fő feladata 1849 nyarán az volt, hogy lekösse a Lüders vezette 10 ezer orosz haderőt, és ne engedje az Alföldre kijutni a támadókat. Bem ezt a feladatot csak úgy tudta végrehajtani, hogy csatát vállalt a túlerővel, márpedig Segesvár környékén, 1849. július 31-én. A tábornok elsősorban abban bízott, hogy az oroszok érkezése előtt egyesülni tud majd a Dobai József, Kemény Farkas és Stein Miksa vezette magyar alakulatokkal, és így alig 6000 seregének létszámát 8000-rel növelheti. Lüders azonban elvágta a segédhadakat Bem főerőitől, így Bemnek jóval kevesebb katonával kellett kiállni a csatatérre. Ráadásul seregének egy részét az ütközet előtt kénytelen volt a Székelyföld védelmére küldeni, így mindössze 3000 magyar harcos nézett szembe az oroszok 10000 katonájával. Az ellenség tehát háromszoros túlerőben volt. A két sereg Segesvár és Híjasfalva között a várostól keletre ütközött meg egymással, az Ördögpatak völgyében. A maroknyi magyar sereg kezdetben létszámát meghazudtoló módon aratott sikereket, és a délelőtti ágyúzásban Eszkárjatyinna tábornok állását is eltalálták. Lüders vezérkari tisztje a helyszínen halt meg. Bem rögtön a tűzéség előkészítés követően több rohamot is elrendelt a segesvári erdőben kiépített orosz állások ellen. Sajnos azonban előbb Ivin altábornagy, majd maga Lüders tábornok a létszámfölényben lévő csapatai minduntalan visszaverték.

megtörik a magyar támadásokat, közben a magyarok ágyúi meghibásodtak, így a tüzérségi támogatás is akadozott. Bemekkor nagy hibát követett el, rosszul mérte fel az orosz erők nagyságát és elhelyezkedését, lebecsülve a segesvári erdőben és völgyben lévő orosz tartalékok nagyságát. Mindet egy lapra téve, a jobb szárnyon akart mindenáron áttörést, illetve győzelmet kicsikarni, és ennek érdekében még a másik szárnytól is ideösszpontosította katonáit. Ám számítása nem jött be. Lüdesz kozákokból álló dzsidár századai előbb meggyengített magyar balszárnyat putamították meg, megsemmisítve több lőszeres kekeret is, majd a támadó magyar jobb szárnyat is megállították. Végül délután 4-kor a kozákok lovas rohama végleg eldöntötte a csatát. A magyar seregek délután 5 óra után összeroppantak a többszörös túlerővel szemben, és pánikszerű menekülésbe kezdtek Fehér templom irányába. Eközben sajnos hadi anyaguk és ágyúik javarésze is az oroszok kezére került. Az oroszok a menekülő magyarok után indultak, kegyetlen hajtóvadászatot folytatva. Az este közelettével valamikor késő délután bemtábornok egy mocsárba zuhant lováról, és csak a sötétség beálltával tudták őt kimenekíteni a kérésére indult a magyar honvédek. Petőfi Sándor sorsáról ma is keveset tudunk. A csata kezdetén egészen 13 óráig Ebem közelében tartózkodott, majd a csata több pontján is felbukkant. Amikor a magyar csapatok a csata végén teljesen felbomlottak és szétszóródtak, a költő elsodródott tisztársaitól. Az utolsók közt Kurka Mihály 48-as honvéd huszár és Gyalókai Lajos honvéd százados látták még élve a Sárpadak hídján. Később Pap Lajos, a lezredes és Lengyel József a Híjasfalvi országút kaptatóján még látni vélték a költőt, gyalogszerrel menekülni. Petőfi teljesen kimerültnek látták, ami érthető is tekintve, hogy a megelőző napokban 600 kilométert utazott szekéren, és a csata előtt nagyon keveset aludt. A költő egyébként is nagyon gyenge fizikummal rendelkezett, az egész napos rohanás teljesen kipáraszthatta. A segesvári csatában összesen 1200 magyar katona lelte halálát. Ha valóban itt esett el Petőfi, akkor a meghaltak maradványai közt nagyon nehéz feladat a költő csontjainak azonosítása. Bár a segesvári ütközet komoly vereség volt az erdélyi erők számára, BEM előrelátásának köszönhetően korán sem volt végzetes. A honvédseregek maradéka már augusztus 1-én egyesült a kolozsvári és vesztercei csapatokkal, és a hónap elején apróbb győzelmeket is elért az oroszok ellen. Az erdélyi hadszintér sorsát az augusztus 6-án vívott nagyszebeni és nagycsűri ütközetek pecsételték meg, ahol a többszörös túlerőben harcoló cári és császári erők felmorzsálták a BEM seregének jelentős részét. Tekintve, hogy a következő napokban a főerők is döntő vereséget szenvedtek Temesvárnál, el lehet mondani, hogy a lengyel tábornok a nehézségek és a kudarcok ellenére hősiesen teljesítette vállalt feladatát. Ugyanis Lüders az orosz cél kitűzéssel ellentétben nem tudott kijutni a magyarországi hadszintérre.

0: időjárás jelentés.
1: Ma országszerte túlnyomóan napos és nagyon meleg volt az idő. Megérkezett térségünkbe a forró levegő, gyenge légmozgásban a nappali hőmérséklet 38 Celsius fokig melegedett. A következő napokban is folyamatosan melegszik a hőmérséklet, a hétvégén tetőzik majd az újabb hőhullám. Ma Eszéken délben 34 Celsius fokot mértek, a levegő páratartalma 26%, a légnyomás értéke 1016 hektopaszkál volt. Holnap a maihoz hasonlóan szintén erős UV-sugárzásra és extra magas hőmérsékletre számíthatunk. Éjszaka 14 és 19 Celsius fok között alakul a hőmérséklet, míg nappal 38-39 Celsius fokig melegszik a levegő. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, legyen ma is szép estéjük, viszont hallásra!